0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülő gondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-re legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csaknem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

vagy elcserélni másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akku Strings, Rokovnik, Exi Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már, és esténként várod.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NIS-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülőgondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-re legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

0: arra szárnya.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbméterre.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
3: Adai Rádió. Hírek minden órában. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: fél.
1: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülő gondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell, második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-ra legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: szív.
1: A pontos idő 11 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülő gondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-re legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: Reklámok következnek.
1: Mindannyian, soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy nem valósíthatjátok meg.

0: mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídre tör,
0: a legjobb zenék.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt. To myself, but I don't believe.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: lesz olyanok, mint mi, sose búcsúznak el.
1: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülőgondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-ra legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csaknem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: magyar, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülő-gondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-re legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csaknem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I-csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Sassi Tagis Hit, Otoy Radio. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

107,7 MHz. For a better day. Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Moszkva és Belgrád között folynak egyeztetések a NISZ-ben lévő orosz tulajdonrész esetleges eladásáról, erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője. Mint mondta, a tárgyalások nem nyilvánosak, és elsősorban kereskedelmi kérdésekre irányulnak. Július elején kerülhet a szerb parlament elé a szülő gondozókról szóló törvényjavaslat, az első havi kifizetések pedig októberben indulhatnak, jelentette be Gyuro Macut szerb kormányfő. A tervezett havi 65 ezer dináros térítést irányoz elő azoknak a szülőknek, akik minden nap különleges gondozást igénylő gyermekükről gondoskodnak. A szerb kormány mintegy 12,5%-kal növelte a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó összegét az előző héthez képest. Az új összegek június 28-áig lesznek érvényben. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium arra kérte az állattartókat, hogy a nyári hónapokban időben gondoskodjanak a jószág számára szükséges ivóvízről, írja Beta. A figyelmeztetés különösen azokra a területekre vonatkozik, ahol a hőség és a kevés csapadék miatt csökkenhet a források vízhozama, vagy egyes vízforrások akár ki is száradhatnak. A minisztérium szerint a vízellátás előzetes megszervezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nyári időszakban ne kerüljön veszélybe az állatok egészsége és a tenyésztés biztonsága. Július 1-től újabb járműkategóriákra terjed ki az Európai Unióban a smart tachográf használatának kötelezettsége, ezentúl a 2,5 és 3,5 tonna közötti könnyű haszonjárműveknek is rendelkezniük kell második generációs intelligens tachográffal, ha díjazás ellenében nemzetközi áruszállítást végeznek, vagy egy másik uniós tagállamon belül vállalnak belföldi fuvarfeladatot, írja a 021.rs. Három diák meghalt, öt pedig megsérült egy középiskolai lövöldözésben a Fülöp-szigetek középső részén. A két 14 és 15 éves gyanúsítottat már őrizetbe vették, akik válogatás nélkül nyitottak tüzet az iskola épületében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, többek között az iskolai zaklatás gyanúját, valamint azt is, hogyan jutottak fegyverhez a kiskorú elkövetők. A kihallgatások megkezdődtek, a fiatalokat szüleik is bekísérték. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A kétszeres győztes francia válogatott 3-0-re legyőzte Irakot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott. A norvég válogatott 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjának New Yorki mérkőzésén is tovább jutott. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 24 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, Rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.
1: Let's go.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lel.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio. Ad.
1: 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

Thank you.